Otsuna konyena tsekuna konyena yona tin putuno mentang sang fan sien lepana puna